0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Nagy boldogasszony ünnepén természetesen Máriára is figyelünk. Fraknó várában egy új, különleges kiállítás idézi fel első Eszterházi Pál herceg Méh Mária tiszteletét. Apró oltárok, erekjék, festmények és személyes kegytárgyak mesélnek arról, hogyan kísérte végig a szűzanya tisztelete a herceg egész életét. A nyár másik fontos témája a biztonság. A Neufeldi tónál a vízimentők a nagy forróságban és a sok ezer strandoló mellett is folyamatos készenlétben állnak. És végül egy különleges vasárnapesti tévés programra is felhívjuk a figyelmet. Robert Dornhelm rendező, Roma, egy filmes közelítés című dokumentumfilmje a burgenlandi romák történetét, kultúráját és jelenét mutatja meg, méghozzá a közösség saját hangján. Tartsanak velünk, következnek a ma esti hírek és témáink Burgenlandból. Augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe. A katolikus egyház ezen a napon Szűz Mária mennybevételére emlékezik. A Mária tisztelet azonban nem csak az imádságokban és a templomok csendjében él tovább, hanem évszázadok óta ott van a művészetben, a kegytárgyakban és az emberi sorsokban is. Különösen szépen kirajzolódik mindez első Eszterházi Pál herceg életében, akinek Méh Mária tiszteletét most egy különleges kiállítás mutatja be a Fraknói várban. A Mária a Mennyek királynéja című tárlaton személyes kegytárgyak, különleges erekjék, miniatűr oltárok és a Mária celli kegykép másolatok mesélnek egy olyan ember hitéről, akinek életében Mária egyszerre volt oltalmazó, közbenjáró és mennyei pártfogó. Hogyan vált ez a tisztelet első Eszterházi Pál mindennapjainak részévé, milyen történeteket őriznek a különleges műtárgyak, és mit árulnak el a 17. század emberének vallásosságáról? Erről beszélgetett kolléganőnk Weber Katalin a Fraknói kiállítás tárlatvezetőjével, Zambó Júliával.
2: Igen, a kurátorok olyan tárgyakat válogattak össze, ami Szűz Mária tiszteletéhez kapcsolódik Eszterházi Pálnak. Rendkívül vallásos volt, és a vallásossága már gyermekkorától megmutatkozott, édesanyjától, Nyári Krisztinától, akinek a szobájában volt állítólag az a szobor, amelyet később fia Eszterházi Pál a Boldogasszonyi Bazilikának ajándékozott, és ahova most is zarándokok százezrei járulnak és fejezik ki tiszteletüket. És ehhez a szoborhoz Nyári Krisztina rendkívül sokat imádkozott a Fraknóvárában található szobájában, másolata olajfestményben, itt található a kiállításban, és a szobornak a másolata is szintén, amit később Eszterházi Pál a lakószobájában is tartott itt a várlakószobájában. A legtöbb tárgy az Eszterházi kincstárból származik, ahol Eszterházi Pál ezeket a tárgyakat őrizte, kincsként tartotta őket számon a művészeti és csodakamrájában, ahogy annak idején a 17. században hívta ezt a kincstárat.
3: Ami ugye itt szembe tűnik, már említetted, ugye a sok magyar látogató rögtön rábukkan olyan dolgokra, ami ugye Mária cellhez is kötődik.
2: Olyan kegytárgyak, kegyszobrok és festmények láthatóak. Például a Mária celli templomnak a kegyképéből több másolat is található itt, amelyet 17. században Eszterházi Pál rendelt meg másolatként, és ezeket is az ő hálószobájában tartotta. Ennyire tisztelte a Mária celli kegyképet. Ezek pedig csont filigrán díszítéssel készült Mária oltárok főleg. Itt látható például a Mária celli kegyképnek a kicsinyített mása ezen a csont filigrán díszített oltáron, szalma ornamentikával készült egy része. És ami a különlegessége ennek az apró oltárnak, hogy Krisztus keresztjének, Szent keresztjének egy darabja látható ebben az erekjetartóban itt mellette, az eredeti dokumentumokkal is egy pecséttel rajta, amit valószínűleg Eszterházi Pál, aki megszerzett a 17. század végén. A kiadványok szintén Eszterházi Páltól származnak, és az egyik legnagyobb irodalmi sikere látható itt, Boldogságos Szűz Mária szombatja, avagy minden szombat napokra való ájtatosságok 11-szer jelent meg németül, és különböző nyelveken, például horvátul is megjelent, oroszul is megjelent, úgyhogy ez a legnagyobb irodalmi sikere, szombati napokra való imádságok, tanítások.

0: Kétszer lerombolták a törökök a Boldogasszonyi bazilikát, és Eszterházy Pál mindig felújítatta ezt a bazilikát, úgyhogy ennyire fontos volt számára.
1: Miért pont Mária? Ugye ilyenkor augusztusban rengetegen zarándokolnak is, ez honnan jön ez a tisztelet?
0: Hát a magyarok oltalmazója, Patrona Hungárié, aki természetesen Eszterházy Pál számára is nagyon fontos volt. Már gyermekkorában a jezsuitáknál tanult Nagyszombatban, és például itt látható az a festmény, amely a gyerekkori portréját ábrázolja, hiszen a jezsuita kollégiumban, iskoladrámákban szerepelt, és főleg bibliai történeteket adtak elő, Judit és Holofernész történetét, ahol Judit alakja igazából Szűz Máriát testesíti meg, egy lélektani hidat képezve Szűz Mária felé. Szűz Mária a magyarok oltalmazója, és az ellenség Holofernész pedig az ellenséges török csapatokat személyesítette meg szimbolikusan ebben az iskola drámában. Úgyhogy már gyerekkorától fontos volt neki Szűz Mária.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
3: Burgenlandban a hőhullám idején az önkéntes vízimentőkre egyre nagyobb terhelés hárul, a Neufelder Zénél a vízimentők csónakokkal és orvosi felszereléssel gondoskodnak a biztonságról, a professzionális ellátás megnyugtató tényező a tóparton pihenő vendégek számára, bővebben most Bányi Krisztától.
4: A forró nyári napokon a burgenlandi önkéntes vízimentők, különösen a Neufeld an der Leitha, Lajtaújfalu településen található Neufeldi fürdőtónál rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve. A magas látogatószám miatt a vízimentők folyamatos bevetésen vannak, és ezeket mind a parton, mind a vízen koordinálják. A magas hőmérsékletű napokon akár 4000 vendég is nyüzsög a Neufeldi fürdőtó strandján. A vészhelyzetek gyors és megfelelő kezelése érdekében a vízimentők bevetési csónakját rendszeresen használják. A strand területe ugyanis annyira nagy, hogy gyalogosan nem lenne elérhető, magyarázza Sebastian Lengl, a mentőcsapat egyik tagja. A vendégek által használt bóják alkalmazását is hasznosnak tartják, mivel javítják a láthatóságot a vízben, és megakadályozzák az állatokkal, például kacsákkal való összetévesztést. A vízimentőknek átfogó elsősegélynyújtási ismeretekkel kell rendelkezniük, amelyeket rendszeresen frissíteni kell. Az orvosi képzés legalább 20 órából áll, amelynek középpontjában a sürgősségi intézkedések és az orvosi eszközök, például a defibrillátorok és az oxigénpalackok kezelése áll. Mindenkinek, aki részt vesz a bevetéseken, el kell végeznie egy kiterjesztett elsősegélynyújtási tanfolyamot, hangsúlyozza Bognár Balázs, aki maga is sikeresen elvégzett egy orvosi képzést. A vízi mentőszolgálat azt tanácsolja a strandolóknak, hogy kerüljék el a hirtelen lehűlést, amelyet a túl gyors vízbelépés okoz, hogy elkerüljék az egészségügyi kockázatokat, mint például a keringési problémák vagy a szívroham. Ezek a veszélyek minden korosztályt érinthetnek. A fürdőzők számára további biztonsági tényező, hogy vészhelyzetben a vízi mentőszolgálat épületében található ajtócsengő segítségével segítséget kérhetnek.
3: Egy különleges dokumentumfilmet ajánlunk vasárnap estére az ORF 2 műsorán. A Roma, egy filmes közelítés című film a burgenlandi romák történetéhez, kultúrájához és jelenéhez visz közelebb, ahhoz a közösséghez, amely évszázadok óta Ausztriában él, mégis mind a mai napig szembesül előítéletekkel, kirekesztéssel és diszkriminációval. A Robert Dornhelm rendezte dokumentumfilm az 1930-as évektől egészen napjainkig követi a népcsoport történetét. A film különlegessége, hogy nem csupán az üldöztetés és a múlt traumái felől közelít a romákhoz, hanem megmutatja élő kultúrájukat, hagyományaikat, zenéjüket, családi történeteiket és azt a büszkeséget is, amellyel saját történetüket mesélik el. A filmben Michael Kölmeyer szövegei adnak irodalmi, költői réteget a képekhez, miközben maga a roma közösség is aktívan részt vett a forgatásban. Oszlipban, oszlopon például egy olyan díszletet építettek fel,

0: amely az 1930-as évek roma táborainak világát idézi meg zenével, tánccal, főzéssel, beszélgetésekkel és mindennapi jelenetekkel. Egy film tehát nem kívülről szemlélve, hanem a közösség hangjain, arcain és történetein keresztül. Roma egy filmes közelítés vasárnap este 18 óra 25 perctől az ORF 2-es műsorán.
1: Időjárás.
0: Ma este még igazi nyári idő vár ránk, többnyire derült lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, déli szél fúj, ami északon és Közép-Burgenlandban időnként élénkebb lehet. Holnap tovább fokozódik a hőség, délután már 32-36 fokra készülhetünk, a legmelegebb Észak-Burgenlandban lesz. Délelőtt még sok napsütés várható, aztán délután néhány felhő is megjelenik, és néhol egy-egy zápor sem kizárt, de alapvetően száraz marad az idő, a déli szél mérsékelt, időnként élénk lesz. Szóval ma este még nyugodtan élvezzük a nyarat, holnap pedig jöhet a naptej és a folyadékpótlás, a hőség marad. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!